Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 29-e péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Türkiye utcai ízei és a blog érdekességek legújabb epizódjai következnek. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalón következik. Az Egyesült Államok szankciókkal fenyegette meg Ománt. Az Egyesült Államok pénzügyminisztere Scott Bessent azzal fenyegetőzött, hogy országa megszünteti az iráni légitársaságok hozzáférését a leszállási pontokhoz, amennyiben Omán segíti a hormuzi szorosban bevezetendő áthaladási díjrendszer alkalmazását. Bessent csütörtökön az X-en közzétett nyilatkozatában kijelentette, Washington meg fogja szüntetni az iráni légitársaságok hozzáférését a leszállási pontokhoz, az üzemanyagellátáshoz és a jegyértékesítéshez, azonban további részleteket nem közölt. Ugyanakkor elmondta, ha azonban a tárgyalások kielégítő eredménnyel zárulnak, ez a kedvezőtlen folyamat megállítható. A G.D. Vance: nehéz biztost mondani arról, hogy Donald Trump aláír-e, illetve mikor ír alá egy megállapodást Iránnal. G.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke az újságíróknak elmondta, Washington még nem jutott el oda Iránnal a megállapodás tekintetében, azonban a felek közel állnak egymáshoz. Hozzátette, az Egyesült Államok olyan helyzetben van, ami jelentősen visszavetheti Teherán nukleáris programját. Izrael Dél-Libanonban támadást hajtott végre, 15 halott. A tűzszüneti megállapodás továbbra is megsértő Izrael is az áldozati ünnep idején is Dél-Libanon ellen támadást hajt végre, amely következtében 15 ember életét vesztette, köztük gyermekek is. Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy akadályozza a békét. Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára kijelentette, az Ukrajnára vonatkozó orosz-amerikai békekezdeményezés megrekedt. Sojgu csütörtökön a moszkvai területen megrendezett nemzetközi biztonsági fórumon elmondta, a megvalósítás legnagyobb akadálya, hogy a kijevi rezsimnek nincs politikai akarata a békére, és folyamatosan a feszültség fokozására törekszik. Sojgu szerint az ukrán vezetés fél a kompromisszumtól, mert egy ilyen megállapodás esetén felelősségre vonhatná politikájának következményeiért, beleértve az ország demográfiai válságát is.
1: TRT Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: A Blue Origin rakétája felrobbant az indítóálláson. Az amerikai média beszámolói szerint a Blue Origin New Glenn rakétája felrobbant a floridai Cape Canaveral üllemomáson az indítóálláson. A vállalat csütörtökön az X-en közzétett rövid közleményében úgy fogalmazott: a mai hajtóműtés során rendellenességet tapasztaltunk, hozzátéve, hogy minden dolgozó hollétét ellenőrizték. Az esetről készült videó látható, ahogy a rakéta alól füsttel fel, majd teljesen lámaborulva hatalmas tűzgolyóvá válik. Erdoğan megbeszélés folytatott az algériai elnökkel. A török köztársasági elnök hivatalos kommunikációs igazgatóságának Enszoszia Fiókján közzétett bejegyzés szerint a megbeszélésen Türkiye és Algéria kétoldalú kapcsolatairól, valamint a regionális és globális fejleményekről tárgyaltak. A megbeszélésen a török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan elmondta, azon dolgoznak, hogy a Türkiye és Algéria közötti együttműködést elsősorban a kereskedelem, az energia és a védelmi ipar területén, minden területen tovább mélyítsék. Hozzátette, Türkiye fokozott erőfeszítéseket tesz a térségben, illetve a világon a béke és a stabilitás biztosítása érdekében. Erdoğan emellett köszöntötte Algéria elnökét, Tebboune-t, valamint a testvér algériai népet az áldozati ünnep alkalmából. Ömer Çelik: a rasszizmus és az iszlám ellenesség az emberiség legnagyobb fenyegetései közé tartoznak. Az Igazság és Fejlődés pártja AK Parti szóvivője Ömer Çelik a szolingeni tragédia 33. évfordulója alkalmából üzenetet tett közé a közösségi média oldalán. Üzenetében felhívva a figyelmet a rasszista támadások és a gyűlölet ideológiák globális kiterjedésére. Çelik a következőket osztotta meg: a rasszizmus, az idegen gyűlölet és az iszlám ellenesség az emberiség lenne a fenyegetései. Tisztelettel emlékezünk azokra a polgárainkra, akik 33 évvel ezelőtt a szolingeni rasszista támadás áldozatai lettek. A támadásban családtagjait elveszítve mégis a mértékletesség példáját mutató Bége Anának, Mevridegensnek és ismételten kegyeletet kívánunk. Oroszország és Afganisztán katonai együttműködési megállapodást írt alá. Oroszország és Afganisztán katonai technikai együttműködésről szóló megállapodást kötött a moszkvai régióban rendezett nemzetközi biztonsági fórumon, miközben Moszkva folyamatosan bővíti kapcsolatait a kabuli tálib vezette hatóságokkal. A megállapodást szerdán este írta alá Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára és Afganisztán honvédelmi minisztere Mohamed Jakub. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk! Most az érdekességek a nagyvilágból, és Türkiye utcai ízei legújabb epizódja következik.

Kedves hallgatóink! 1453. május 29-e nem csak a török történelem, hanem az egész világ számára egy fontos dátum. Ezen a napon második hódító Mehmed Oszmán szultán hatalmas seregével bevette a bizánci birodalom fővárosát, Konstantinápolyt, mai nevén Isztambult. Az ostrom közel 2 hónapon keresztül tartott, amely következtében az addig bevehetetlennek vélt város elbukott. Az oszmán hadsereg az ostrom során ágyúkat és innovatív ostromtechnikákat alkalmazott, amelyek lehetővé tették a bizánci falak áttörését. Ez a győzelem nem csak a bizánci birodalom végét jelentette, hanem az oszmán birodalom számára egy hatalmas stratégiai és kulturális előnyt is biztosított. Isztambul, amelyet ezt követően az oszmán fővárosként emlegettek, a birodalom központjává vált, és számos fontos vallási, kereskedelmi és kulturális intézmény jött létre. A győzelem nem csak az oszmán birodalom megerősödéséhez vezetett, hanem jelentős hatást gyakorolt a nyugat fejlődésére is. A bizánci birodalom bukásával a tudósok, illetve a művészek menekülésével az antik görög és római tudás Nyugat-Európába került, amely a reneszánsz és a reformáció mozgalmait inspirálta. Tehát ez az ütközet az egész világ számára egy meghatározó eseményé vált.

Ma egy olyan ételről szeretnék beszélni, amely kinézetére ugyan hasonlít a dönerhez, azonban az íze teljesen más. Ez az étel a törökök körében elég megosztó. Van, aki szereti, van, aki nem. Azonban egy biztos. Akik szeretik, azok nem tudják elképzelni az életüket nélküle, mert szinte már-már a rabjává tesz. Sőt, erről, a nemzeti ételről még egy dalt is írtak. A Türkiye UC ízei mai epizódjában a menünkön a kokorecs van. Először is tisztázzuk, hogy mi az a kokorecs. Kis és nagy testű állatok beléből készül. A legfinomabb változata azonban báránybélből készül. Természetesen, amikor egyesek meghallják a bélszót, egyből fintorognak. Ítélkezzünk azelőtt, hogy megkóstolnánk. Ahogy megkóstolják, valószínűleg meg fogják gondolni magukat. Amikor a 2000-es évek elején Türkiye az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalása idején felmerült, hogy a kokorecset belsőségnek minősítve betilthatják, nagy visszhangot váltott ki az országban. Ez a helyzet addig fajult, hogy a török zenész Mirkelám a kokorecsről egy dalt adott ki, amely a török nép értéseit fejezte ki ezzel az étellel kapcsolatban. A szám refrényében kokorecs sensiz olmaz, azaz kokorecs, nélküled soha szavak hangzanak el. Emellett a dal videóklipjének az elején látható, hogy Türkiye az EU tagja lett. Azonban annak ellenére, hogy ezt az utcai ételt betiltották, a zenész továbbra is a barátaival kokorecs teszik. Türkiye az EU tagja, ha nem, a törökök számára ez az étel a kultúráik fontos és elengedhetetlen részét képezi. Napjainkban már az EU-ban, mint például Görögországban és Németországban is megtalálhatók. Most pedig lássuk, hogyan is készül a kokorecs. Tisztítási folyamat után egy hosszú nyásra először a bumbár, azaz vastagbél, majd a vékony belek kerülnek, amelyeket többször körbetekernek a nyás körül. Közéig időnként vékony zsírrétegeket helyeznek el. A kokorecshez használt nyásokat külön erre a célra készítik. Szintes helyzetben helyezik el, és a dönerhez hasonlóan forgatva sütik meg. Lassú tűzön addig sütik, amíg a külseje aranybarnára nem pirul. Majd a szeleteket kivágnak belőle, tovább pirítják, végül pedig különféle fűszerekkel ízesítik. A legkedveltebb fűszerek között van a kömény, az oregano és az erős piros paprika pej. Hányíron szeretnénk fogyasztani, akkor így is felszolgálhatják. Amban egy igazi kokorecs rajongó inkább a kenyérszeletek közé helyezi. Éppen itt kezdődik az igazi show. A kokorecset a mester ügyes kezei alatt két élő bárdal aprítják fel. A szeleteket egyre kisebbre vágják, és igazán megadják a módját. Mi pedig az illatok bűvületében szinte hipnotizálva figyeljük a bárdok gyors mozdulatait és a csattogó hangjukat. Köretként paradicsommal, zöld fűszerekkel, paprikával vagy éppen ecetes uborkával fogyasztják. Bár ez vidékenként eltérhet. Arról nincs egyértelmű információ, hogy ezt az incsiklandó ételt mikor és ki készítette el először. A kokorecs napjainkban Türkiye mellett a Balkánon, mint például Albániában és Görögországban is megtalálható. Görögül kokoreci néven ismert. Nyelvészek szerint pedig az albán kokoreci szót vették át. Azonban az albán nyelvben az olyan szláv nyelvekben, mint a szerb, horvát és az orosz kukoricacső jelentésű kukoruza szóból alakulhatott ki, hiszen alapvetően a kokorecs és a kukoricacső hasonlít egymásra. A kokorecssel kapcsolatban az általános nézet az, hogy az 1970-es években Görögországból érkezett Izmirbe, majd onnan elterjedt egész Türkiyében. Hogy azokban az években Izmirben ismert és kedvelt étel volt, később pedig az egész országban népszerű utcai étellé vált. Azonban a források szerint már a 70-es évek előtt is ismerték a török földeken. 1920-ban elhunyt író Ömer Szejfettin Lokanta Esrari című művében egy aténi görög tulajdonában lévő vendéglőben említi meg a kokorecset először. Ez is azt mutatja, hogy a kokorecset már a 70-es évek előtt is ismerték Izmiren kívül. Sőt, ennél több bizonyíték is van. Az Oszmán Birodalom idejéből származó 1883-ban Isztambulban megjelent F. Kadeni háziasszony című szakácskönyvben szerepel egy kokorecs recept, méghozzá kifejezetten kokorecs címszó alatt. Úgy tűnik, hogy arra a válasz, hogy ki, mikor, hol és hogyan készítette először, nem tudunk egyértelmű választ adni. Egy dolog azonban biztos.

Feltétlen ki kell próbálniuk, ha Türkiyében járnak. Ilyen ételek a közös földrajz és a közös történelmi múlt termékei. A fontos az, hogy életben tartsuk ezeket az ízeket. Ahogy a dal is szól, kokores nélküled nem az igazi. Türkiye utcai ízei.

Miközben a mesterséges intelligencia megváltoztatja a világot, annak energiafogyasztása kezd kicsúszni az irányítás alól. Vajon erre a megoldás az űrben rejlik? Elon Musk és a Google adatközpontokat tervez telepíteni a Föld körüli pályára. Korlátlan napenergia, víz nélküli hűtés. De vajon tényleg működni fog? Megkezdődött az új űrverseny. A mai epizódunkban a mesterséges intelligencia korszakának egyik legizgalmasabb projektjéről, az űralapú adatközpontokról beszélgetünk. Kína bejelentette egy 5 éves tervet, amelynek célja adatközpontok létrehozása a Földtől 800 kilométeres magasságban. Elon Musk ezt követően hasonló terveket jelentett be, valamint intenzív tőkebevonásba kezdett annak érdekében, hogy finanszírozza a SpaceX orbitális adatközponti céljait. A szakértők ezeket a fejlesztéseket stratégiai lépésnek tekintik olyan adatközpontok létrehozására, amelyek az úgy környezetében a Föld korlátai nélkül képesek bővíteni a mesterséges intelligencia infrastruktúráját. Hol van a probléma? A földi adatközpontok hatalmas nyomás alatt működnek a mesterséges intelligencia kielégíthetetlen energiaigénye miatt. A nagy MI modellek betanítása annyi energiát igényel, amennyi évente több százezer háztartás áramellátására lenne elegendő. Az adatközpontok közelében az elektromos energia ára az elmúlt 5 évben 267%-kal emelkedett. Egy átlagos, 100 megawattos adatközpont naponta annyi vizet használ fel, mint 6500 háztartás napi vízfogyasztása. De vajon az űr milyen megoldásokat kínál? A világűr vákuma korlátlan napenergiát, illetve passzív hűtési lehetőséget kínál. Elon Musk azt tervezi, hogy a Starlink V3 műholdjaival 4-5 éven belül 100 gigawatt energiát biztosít magas földkörüli pályán. A Google pedig a Project Suncatcher kezdeményezés keretében 2027-ben prototípus műholdat indítana. Az űrben ventilátorok vagy víz nélkül is megvalósítható a passzív hűtés. A lézerek gyorsabban továbbítják az adatokat a műholdak között, mint az optikai kábelek. Ez gyorsabb mesterséges intelligencia modellek tanítását és gyakorlatilag korlátlan növekedést jelenthet. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója úgy véli, hogy 10 éven belül az űralapú adatközpontok ugyanolyan hétköznapivá válnak, mint ma a felhőszolgáltatások. Számos más vállalat, köztük az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője, szintén orbitális adatközpontokba fektet be. A kihívások azonban jelentősek. A nagy mesterséges intelligencia vállalatok optimizmusa ellenére több szakértő szerint az orbitális mesterséges intelligencia felé vezető út tele van akadályokkal. Germain Gutierrez, aki az Ausztriai-Európai Űrpolitikai Intézet, az ESPI kutatója, úgy véli, hogy az űrbeli hőkezelés lesz az egyik legnagyobb kihívás, amelyel a mesterséges intelligencia vállalatai szembesülnek majd. A mesterséges intelligencia csipjei rendkívül sok hőt termelnek. Az űrvákumában azonban sokkal nehezebb levegőt fújni rájuk a hűtés érdekében. Gutierrez a jelenséget az alábbi képen magyarázta. A pályán a hőt sugárzás útján kell eltávolítani. A mesterséges intelligencia tanítása során keletkező energiasűrűség mellett a hő elvezetése olyan megastrukturális problémává válik, amelyet nem lehet egyszerűen nagyobb hűtőegységekkel megoldani. A kilövési költségek szintén

Komoly akadályt jelentenek az orbitális adatközpontok számára. Gutierrez szerint a költségek csak akkor szűnhetnek meg problémának lenni, ha az újra felhasználható rakéták, mint például a Starship révén, az ár kilogrammonként körülbelül $200-ra csökken. Ozan Ahmed Chetin, a washingtoni SETA agytrösz feltörekvő technológiákkal foglalkozó szakértője szintén úgy véli, hogy a hőelvezetés a legnagyobb probléma az orbitális adatközpontok létrehozásában. Az energiatermeléshez hatalmas napelemekre és akkumulátorokra van szükség az orbitális árnyékzónák kezeléséhez, miközben a sugárzás károsíthatja az elektronikus rendszereket, ami extra védelmet és hibabiztos szoftvereket igényel. Chetin hozzátette, ezek a kihívások nem leküzdhetetlenek, azonban nehéz őket egyik napról a másikra megoldani. Az időkeretet illeti, mindkét szakértő kerüli a túlzó kijelentéseket. Gutierrez szerint kisebb példák és kezdeti szolgáltatások, például a peremhálózati rendszerek már 2027-ben megjelenhetnek. Az igazi hiperskálás mesterséges intelligencia képző központok azonban csupán évtizedek múlva válhatnak valóra. Gutierrez fokozatos fejlődést vár. A 2020-as évek végétől a 2030-as évek elejéig speciális feladatokra alkalmas, egy megawatt alatti platformok jelenthetnek meg. Amennyiben a kilövési költségek csökkennek, akkor a 2030-as évek közepére 10 vagy 100 megawattos rendszerek épülhetnek ki, míg a gigawattos léptékű platformok csak a 2040-es években vagy később várhatók. Chetin szintén ezt a véleményt osztja. Szerinte a 2020-as évek végére kisebb orbitális csomópontok jelennek meg speciális munkaterhelésekhez. A földi adatközpontokhoz hasonló nagyméretű rendszerek, azonban a közeljövőben még nem reálisak. Azonban mindezek nem jelentenek teljes körű környezetvédelmi megoldást. Habár az űralapú adatközpontok jelentős környezeti könnyebbséget ígérnek, a valóság ennél sokkal összetettebb. Gutierrez ezzel kapcsolatban három környezeti előnyt emelt ki. A folyamatos napenergia nem terhelné a földi elektromos hálózatokat, a sugárzás alapú hűtés megszüntetné az édesvíz használatát, valamint az orbitális rendszerek felszabadíthatnak azokat a hatalmas földterületeket, amelyeket ma adatközpontok foglalnak el a Földön. Mindennek ellenére az orbitális adatközpontok azonban nem jelentenek tökéletes környezetvédelmi megoldást. Gutierrez emellett a rakétagyártásból eredő kibocsátásokra, az egyre növekvő kilövésszámra, valamint az űrszemét problémájára is figyelmeztet. Amennyiben a földi adatközpontok már most is tiszta energiával és fejlett hűtési rendszerekkel működnek, akkor a számítási kapacitás bolygón kívül helyezésének előnye jelentősen csökkenne. Chetin szerint annak ellenére, hogy az orbitális rendszerek nem terhelik a vízigényes hűtést, illetve az elektromos hálózatokat, ugyanakkor életciklus költségeket generálnak a rakéták és a cserealkatrészek miatt. Chetin emellett kihangsúlyozta az olyan nem klimatikus problémákat is, mint az orbitális zsúfoltság, majd hozzátette. A földi mesterséges intelligencia infrastruktúra teljes alternatívájaként az orbitális rendszerek környezeti előnyei egyelőre még bizonytalanok. Gutierrez szerint kulcsfontosságú tényezők a nagy teherbírású, alacsony költségű és újra felhasználható rendszerek, a fejlett radiátorok, valamint az orbitális összeszereléshez és karbantartáshoz szükséges robotikai technológiák. Chetin ezzel egyetértett. Szerinte az űriparban egy technológia lemásolása nem történik meg azonnal, mivel olyan akadályok lassítják a folyamatot, mint a szellemi tulajdonjogok, az exportkorlátozások és az ellátási lánc fejlettsége. Chetin becslése szerint a megfelelő tőkével rendelkező szereplők 2-4 éven belül képesek lehetnek egyes terveket lemásolni, azonban azok szélesebb körű elterjedése akár 5-10 évig is eltarthat. Végül Chetin arra hívta fel a figyelmet, hogy a megvalósítás minősége és az integrációs szakértelem továbbra is a legfontosabb megkülönböztető tényezők között maradnak. Úgy tűnik, az űralapú adatközpontok izgalmas jövőt ígérnek. Ugyanakkor komoly technikai és környezeti kihívások állnak előttünk. Lássuk, mit tartogat számunkra a jövő.